szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz meg egy adag szemét, amit ott hagyok este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzava, kupe barulok, töröljétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállal már ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de lehet, hogy sohasem fog meg.

is helyet kérek. Megtanultam gyerekkoromban a telep méreg. Te leszel a testi, pedig hogyha leszek lélek. Vajon mit mondana anya, hogyha itt az, aki lenne, felemelne a szarból és szépen hazacipelne, és megalkotnánk a világunkat valami erre. Amíg itt vagyok, anya, addig a távolba köves, kérlek, úgy megölelnélek. De én felhúzom a cipőm, hogy elmenjek, és visszahozzam a kötek pénzem.

0: FM 96.4 Bíz FM.
1: Csak ebben a kitkat, megmutatom mit kap. Velem együtt izzad, megy az idő, tiktak, pikpak. Elintézem, amit kell, nekem fiaszta az élet.

0: az arcomra, aha.
1: Nagy a seggel, a haja barna, szét van varva, én adom, ő is adja.
0: Gyere, ülj rá az arcomra, aha.

0: termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Zöldrendszámok tízezreit kell lecserélni. Razziázik a rendőrség. Kisgyermeknevelőket támogatnak. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Számos zöldrendszámot kell lecserélni november végéig, több mint 32 000. A jelzést két éve már csak a tisztán elektromos és a nulla emissziós környezetvédelmi osztályba sorolt járművek kaphatják meg. Az ügyintézés a kormány ablakokban indítható. A korábban kiadott világos zöld táblákat is le kell venni az érintett plug-in hibrid kocsikról a november 30-i határidőig, különben a hatóság bevonhatja a táblát és az engedélyt is. A Digitális Magyarország ügynökség közlése szerint az üzemben tartók új rendszámot kérhetnek, vagy megtarthatják a régit is, csak már fehér táblán. Újabb hatósági razzia az utakon. A vezetés közben mobilozókat figyelik az egyenruhások a héten. A rendőrök egy összeurópai akció keretében azt is próbálják kiszűrni, ha például valaki üzenetet ír, képeket nézeget, a közösségi oldalakon barangol, vagy akár filmet néz a telefonján menet közben. Ilyenkor ugyanis sokkal nehezebb a vezetésre összpontosítani. Csak nem 2000 leendő kisgyermeknevelő kap ösztöndíjat. A Magyar Államkincstár pályázatára több mint 2200 jelentkezés érkezett, végül 1995 támogatói okiratot állítottak ki, a technikumi tanulók havi 59 000, az alapképzésben résztvevő hallgatók pedig havi 125 000 forintot kapnak. A támogatottak vállalták, hogy tanulmányaik befejezése után a bölcsődei ellátásban helyezkednek el. Az ösztöndíjprogram 5,6 milliárd forintos unió és magyar társfinanszírozású keretből valósul meg. Az aradi vértanúkra emlékezünk ma. 1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvédtisztjét. Arról, hogy mit üzenhet a történetük a ma emberének, Herman Robert történészt, a Magyar Történelmi Társulat elnökét kérdeztük.
2: A magyar szabadságharc nem csak a magyar nemzetnek, hanem úgy tetszik, az összeurópai haladásnak az ügye volt. Az a küzdelem, amit folytattak, az az ügy, amit harcoltak, az a katonai vereség ellenére mégsem szenvedett vereséget, sőt, történeti szempontból győztesnek minősült az akkori aktuális győztesekkel szemben.
1: Pár nap maradt a vénasszonyok nyarából. Ma is derült, szélcsendes, száraz idő várható, csak néhány felhő jelenik meg az égen. 24-25 fok körül alakul a hőmérséklet csúcsértéke. Holnap még sok napsütés vár ránk, de nyugat felől átmenetileg elszürkülhet az égbolt, és néhol kisebb csapadék nem kizárt. Csütörtökön egy hideg front vethet véget a kellemes őszi időnek. Záporok, helyenként zivatarok előfordulhatnak. Péntekre jelentősen visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Kattanj rá! Kattanj rá! 96.4 BASE FM. Rap, Hip-Hop, R&B. Pesten kívül is BASE FM.hu.

0: ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Bass FM.
1: Melo van, aha,

0: csodatok, kategóriák ezeken túlmutatok.
1: Az igazi rap, hip-hop, R&B zenék, 96.4 Bass FM.

már csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz?

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. BFM. Hírek.
1: Hárman kapták az orvosi Nobel-díjat. Sikeres volt a madár megfigyelés. Kritikusan kevés a víz a Velencei tóban. A mikrofonnál Gál Ildikó. Az optogenetika úttörői vehetik át az orvosi élettani Nobel-díjat idén. Három tudós kapja az elismerést. Ez a tudományterület lényegében fénykapcsolót ad a kutatóknak az idegsejtekhez. A bizottság szerint Peter Hegemann és Georg Nagel német, valamint Carl Deisseros amerikai kutató az idegtudomány új korszakának alapjait rakta le munkájával. A díjakat december 10-én adják majd át Stockholmban. A Nobel hét további kategóriájának nyerteseit a következő napokban teszik közzé. Az őszi munkák miatt gyakrabban találkozhatunk mezőgazdasági gépekkel az utakon. A rendőrség türelmet kér az autósoktól, hiszen ezek a járművek nélkülözhetetlen mezőgazdasági munkát végeznek. Ugyanakkor a munkagépek vezetőinek is több szabályra kell figyelniük, mondta Rádióknak Vad Róbert rendőr alezredes.
2: Fontos, hogy a vezető, mielőtt a géppel a telephelyről elindul, köteles a kormányberendezést, fékberendezést, légféket, a gumiabroncsokat és a kötelezően előírt világító és fényező berendezések működését ellenőrizni, és ennek teljes körülön ki kell terjedni a pótkocsira és a további gondatmányokra is. Mezőgazdasági gépet alkohol vagy tudatmódosítószerek hatás alatt vezetni tilos. Az ittas vezetés még földúton vagy munkaterületen is súlyos balesethez vezethet.
1: Seregélyekből, darvakból és nyári ludakból látták a legtöbbet idehaza az Európai Madár Megfigyelő Napokon. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület csapata október első hétvégéjén csaknem 629 ezer példányt számolt össze, ezzel a harmadik helyet szerezve meg a nemzetközi mezőnyben. Hazánk két első helyezést is elért, nálunk volt a legtöbb helyszín, illetve résztvevő. A programba 28 ország megfigyelői kapcsolódtak be. 4 cm-re apadt a Velencei tó. Az Agárdi vízmérce ennyit mutatott, miközben a tó vízgyűjtőjére szeptemberben a sok évi átlag csupán harmada 17 mm csapadék hullott, és a következő napokban sem várható jelentős eső. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság közölte, a vízmérce értéke nem azonos a tó tényleges vízmélységével. A vízfelület jelenleg csak nem 13 négyzetkilométer, miközben a horgászok szerint az elmúlt hetekben kisebb halpusztulások is előfordultak. Ma is derült, szélcsendes, száraz idő várható, csak néhány felhő jelenik meg az égen. 24-25 fok körül alakul a hőmérséklet csúcsértéke. Holnap még sok napsütés vár ránk, de nyugat felől átmenetileg elszürkülhet az égbolt, kisebb csapadék nem kizárt. Többfelé megélénkül, a Dunántúl északi tájain megerősödik a légmozgás. A legmelegebb délutáni órákban 22-27 fokot mutathatnak a hőmérők. Csütörtökön egy hideg front vethet véget a kellemes őszi időnek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

Szatni Bész FM, Rap, Hip Hop, R&B, kitűnő, kedreggelt és kellemes ébredezést mindenkinek. A mikrofonnál Erpi, kezdem a mai 4 órámat, amivel nyitok, Pifu Marics Peti kettőse, jön a Schwindler.

0: yeke, dama, o yeke, jello, o yeke, jowo, o yeke, ah, o yeke, I o yeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna ask me, you understand?
2: 96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, mindenkinek kiváló kedreggelt, ilyen a penge nyelvű, éles szájú Cardi B, aki kiváló dalokat tud csinálni, mint például ez a klasszikus Ina.

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: Nekem nagyon-nagyon szimpatikus az a lokál patriotizmus, ami egyébként a klipben is látható, meg a klip alatti kiírásban is, vagyis ölelés minden otthoninak. Mezőzombor for főváros 25. május 15-én droppolt, folyamatos növekedés mellett a 11 milliós ligában focizik, több mint 41 ezer like, nyilván ez természetesen ugyanúgy folyamatosan növekszik, és 150 ezer feliratkozóval bír Jude Law, érkezik tőle a sötét, itt a 96.4 BSFM-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Zöldrendszámok tízezreit kell lecserélni. Razziázik a rendőrség. Kisgyermeknevelőket támogatnak. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Számos zöldrendszámot kell lecserélni november végéig, több mint 32 000-et. A jelzést két éve már csak a tisztán elektromos és a nulla emissziós környezetvédelmi osztályba sorolt járművek kaphatják meg. Az ügyintézés a kormány ablakokban indítható. A korábban kiadott világos zöld táblákat is le kell venni az érintett plug-in hibrid kocsikról a november 30-i határidőig, különben a hatóság bevonhatja a táblát és az engedélyt is. A Digitális Magyarország ügynökség közlése szerint az üzemben tartók új rendszámot kérhetnek, vagy megtarthatják a régit is, csak már fehér táblán. Újabb hatósági razzia az utakon. A vezetés közben mobilozókat figyelik az egyenruhások a héten. A rendőrök egy összeurópai akció keretében azt is próbálják kiszűrni, ha például valaki üzenetet ír, képeket nézeget, a közösségi oldalakon barangol, vagy akár filmet néz a telefonján menet közben. Ilyenkor ugyanis sokkal nehezebb a vezetésre összpontosítani. Csak nem 2000 leendő kisgyermeknevelő kap ösztöndíjat. A Magyar Államkincstár pályázatára több mint 2200 jelentkezés érkezett, végül 1995 támogatói okiratot állítottak ki, a technikumi tanulók havi 59 000, az alapképzésben résztvevő hallgatók pedig havi 125 000 forintot kapnak. A támogatottak vállalták, hogy tanulmányaik befejezése után a bölcsődei ellátásban helyezkednek el. Az ösztöndíjprogram 5,6 milliárd forintos unió és magyar társfinanszírozású keretből valósul meg. Az aradi vértanúkra emlékezünk ma. 1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvédtisztjét. Arról, hogy mit üzenhet a történetük a ma emberének, Herman Robert történészt, a Magyar Történelmi Társulat elnökét kérdeztük.
2: A magyar szabadságharc nem csak a magyar nemzetnek, hanem úgy tetszik, az összeurópai haladásnak az ügye volt. Az a küzdelem, amit folytattak, az az ügy, amit harcoltak, az a katonai vereség ellenére mégsem szenvedett vereséget, sőt, történeti szempontból győztesnek minősült az akkori aktuális győztesekkel szemben.
1: Pár nap maradt a vénasszonyok nyarából. Ma is derült, szélcsendes, száraz idő várható, csak néhány felhő jelenik meg az égen. 24-25 fok körül alakul a hőmérséklet csúcsértéke. Holnap még sok napsütés vár ránk, de nyugat felől átmenetileg elszürkülhet az égbolt, és néhol kisebb csapadék nem kizárt. Csütörtökön egy hideg front vethet véget a kellemes őszi időnek. Záporok, helyenként zivatarok előfordulhatnak. Péntekre jelentősen visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Base FM, rap, hip-hop, R&B. Telefon, Viber 0620 96 499 99. Ide tudtok nekünk üzenni, írni, illetőleg csörögni. Érkezik Doja Cat, aki elég sok rekordot állított fel női rapper létére, úgyhogy van kedvetek, nézzetek utána, nagy pályás lett. Jön az Agora Hills.

0: Pénzközlekedés.
1: Kirobban a jó kedvet minden bészesnek, Árpi vagyok, már is mondom az infókat. Sávlezárás nehezíti a haladást a 11. kerületben a Fehérvári úton, úgyhogy ha éppen erre haladtok, ez az info hasznos lehet. Magyar vonal, Manuel, érkezik tőle a zombi, itt a kedvenc rádiótokban.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Érkezik nálunk az indiai TGV, amely villámként száguldott körbe a világ zene életében, és szerzett nagy sikert magának. Ilyen Hanuman Kind, Call Me közöse, és a Big Dogs, csaholnak a nagykutyák. Itt a 96.4 Biz FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Indiai hetek a Pad Thai Wokbárban. Állítsd össze kedvenc Pad Thaiod most mangó sütőtökös maszalás szósszal. Mellé válasz maszala pad teát és édes befejezésként körtés guavás desszertet. Őszi ízek várnak ázsiai csavarral a Pad Thaiban. Ne maradj le, mert a különleges indiai ízélmény csak limitált ideig elérhető.
2: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
3: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig!
4: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. 96.4. Bass FM. Hírek.
5: Hárman kapták az orvosi Nobel-díjat. Sikeres volt a madár megfigyelés. Kritikusan kevés a víz a Velencei tóban. A mikrofonnál Gál Ildikó. Az optogenetika úttörői vehetik át az orvosi élettani Nobel-díjat idén. Három tudós kapja az elismerést. Ez a tudományterület lényegében fénykapcsolót ad a kutatóknak az idegsejtekhez. A bizottság szerint Peter Hegemann és Georg Nagel német, valamint Carl Deisseros amerikai kutató az idegtudomány új korszakának alapjait rakta le munkájával. A díjakat december 10-én adják majd át Stockholmban. A Nobel hét további kategóriájának nyerteseit a következő napokban teszik közzé. Az őszi munkák miatt gyakrabban találkozhatunk mezőgazdasági gépekkel az utakon. A rendőrség türelmet kér az autósoktól, hiszen ezek a járművek nélkülözhetetlen mezőgazdasági munkát végeznek. Ugyanakkor a munkagépek vezetőinek is több szabályra kell figyelniük, mondta Rádióknak Vad Róbert rendőr alezredes.
6: Fontos, hogy a vezető, mielőtt a géppel a telephelyről elindul, köteles a kormányberendezést, fékberendezést, légféket, a gumiabroncsokat és a kötelezően előírt világító és fényező berendezések működését ellenőrizni, és ennek teljes körülön ki kell terjedni a pótkocsira és a további gondatmányokra is. Mezőgazdasági gépet alkohol vagy tudatmódosítószerek hatása alatt vezetni tilos. Az ittas vezetés még földúton vagy munkaterületen is súlyos balesethez vezethet.
5: Seregélyekből, darvakból és nyári ludakból látták a legtöbbet idehaza az Európai Madár Megfigyelő Napokon. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület csapata október első hétvégéjén csaknem 629 000 példányt számolt össze, ezzel a harmadik helyet szerezve meg a nemzetközi mezőnyben. Hazánk két első helyezést is elért, nálunk volt a legtöbb helyszín, illetve résztvevő. A programba 28 ország megfigyelői kapcsolódtak be. 4 cm-re apadt a Velencei tó. Az Agárdi vízmérce ennyit mutatott, miközben a tó vízgyűjtőjére szeptemberben a sok évi átlag csupán harmada 17 mm csapadék hullott, és a következő napokban sem várható jelentős eső. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság közölte, a vízmérce értéke nem azonos a tó tényleges vízmélységével. A vízfelület jelenleg csak nem 13 négyzetkilométer, miközben a horgászok szerint az elmúlt hetekben kisebb halpusztulások is előfordultak. Ma is derült, szélcsendes, száraz idő várható, csak néhány felhő jelenik meg az égen. 24-25 fok körül alakul a hőmérséklet csúcsértéke. Holnap még sok napsütés vár ránk, de nyugat felől átmenetileg elszürkülhet az égbolt, kisebb csapadék nem kizárt. Többfelé megélénkül, a Dunántúl északi tájain megerősödik a légmozgás. A legmelegebb délutáni órákban 22-27 fokot mutathatnak a hőmérők. Csütörtökön egy hideg front vethet véget a kellemes őszi időnek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: now we gonna run it up.
1: 96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, szuper keddet mindenkinek. A mikrofonnál RP, magyar vonalra váltunk, jön BSV. Mióta elhagyta?

0: Pénzközlekedés.
1: Kitűnő kedvet minden vészesnek, Árpi vagyok, már is mondom az infókat. Budára látogatunk, konkrétan Budafokra, ugyanis útszűkület nehezíti a haladást a 22. kerületben a Gyulavezérúton, a Rákóczi útnál, úgyhogy a budafokiak és az erre közlekedők. Jó, hogyha ezt tudják. Érkezik Wiz Khalifa és egy szuper dala, az egyik zászlósajós, We The Boys, itt a 96 Base FM-en teljes hangerővel.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: láncon vagy.
1: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
2: Az öreg Ábel a rengetegben ki tudja választani azt, hogy kivel kell jó dalokat csinálni. Ugye ez az igazi neve alapvetően The Weeknd-nek, és ő pontosan tudja, hogy Madonna a dal elkészülésekor 62 évesen is Madonna, és sokan felkapják rá a fejüket. Kiegészülve Playboy Carlival összerakta 2021-ben egy igazslágert, amely azóta is hasít. Jön nálunk a Popular. Már is mutatom, hogy miről van szó. Begging on the knees to be popular. That's a dream to be popular. Kill anyone to be popular. Sell a soul to be popular. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BFM. Hírek.
3: Támogatják a megváltozott munkaképességűeket. 16 év a kocsik átlag életkora. Romboló bombát találtak Vecsésen. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Jövőre 31 ezer megváltozott munkaképességű ember kap segítséget. A kormány 82 milliárd forintot biztosít a foglalkoztatásukra. Országszerte több mint 1200 telephelyen, több mint 3500 akkreditált munkáltatónál teszi lehetővé a forrást. A programmal párhuzamosan felülvizsgálják a támogatási rendszert is, hogy az rugalmasabb legyen, nagyobb hangsúlyt helyezve a készségfejlesztésre, képzésre és átképzésre. Minden hatodik járművel gond van. A Közlekedés Tudományi és Építésügyi Minőség Ellenőrző Intézet és a kormányhivatalok szeptemberi ellenőrzésén vizsgált csaknem 700 személyautó 85%-a, a könnyű tehergépjárművek 88%, a 3,5 tonna feletti teherautók 88%-a felelt meg az előírásoknak. A kifogásolható járművek közül nagyjából 80-at műszaki vizsgálatra, 50-et pedig időszakos műszaki vizsgára küldtek, mert a károsanyag kibocsátásuk többszörös meghaladta a határértéket. A kocsik átlag életkora meghaladta 16 évet. Idén is fokozottan ellenőrzik a jótállási szabályok betartását a fogyasztóvédők. A kormányhivatalok egyebek mellett azt vizsgálják, hogy a kereskedők szabályosan állítják-e ki a jótállási jegyeket, és megfelelő tájékoztatást adnak-e a vásárlóknak a jogaikról. A tapasztalatokról Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
4: Három fő területre fókuszál a fogyasztóvédelmi hatóság a jótállás tekintetében, a tartós fogyasztási cikkek, a javító karbantartó szolgálat, valamint az újonnan épített lakások és lakóépületek kötelező jótállására.
3: Több mint 60 ezeren voltak kíváncsiak az új kötetekre. Ennyien látogattak ki a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra. Most először a Hungexpon tartották a rendezvényt. A könyvek mellett csaknem 200 program várta az érdeklődőket. Második világháborús német romboló bombára bukkantak Vecsés külterületén. A 250 kilós szerkezetet egy építkezésnél találták. Ugyanitt előkerült egy szintén német 50 kilogrammos bomba is. Az eszközöket óvatosan kiemelték, és a honvédség központi gyűjtőhelyére szállították, ahol megsemmisítik azokat. Pár nap maradt a vénasszonyok nyarából. Ma is derült, szélcsendes, száraz idő várható, csak néhány felhő jelenik meg az égen. 24-25 fok körül alakul a hőmérséklet csúcsértéke. Holnap még sok napsütés vár ránk, de nyugat felől átmenetileg elszürkülhet az égbolt, és néhol kisebb csapadék nem kizárt. Csütörtökön egy hideg front vethet véget a kellemes őszi időnek. Záporok, helyenként zivatarok előfordulhatnak. Péntekre jelentősen visszaesik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Tudod, mi a 96.4 Bass FM? Rap! Hip-hop! És R&B! Your smile, 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.

0: Pénzközlekedés.
1: Király kedvet mindenkinek, Árpi vagyok, már is mondom a közlekedési infókat. Tart még a félpályás lezárás a 20. kerületben Pesterzsébeten, a Török Flóris utcában. Ha itt laktok vagy erre alattok, ez az info mindenképpen jól jön. Valamint félpályás lezárás nehezíti a 20. kerületben a haladást az Előd utcában, úgyhogy a 20. kerületiek most két infót is kaptak. Érkezik Drake, és a nagy sikerű Iceman albumról az egyik zászlóshajós alkotása, amely szétszakítja a netet. Jön a Shebang, úgyhogy csumára voljon, yeah. Az check.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Jön két platina szőke lány, gyönyörű szép barna bőrrel, és a számok sem kispályások. A 200 milliós ligában fociznak, és 2024-ben olyan jelölésük volt a BET Hip-Hop Awards legjobb kollab, illetőleg a legjobb közreműködés, legjobb verze, valamint az MTV Video Music Awards legjobb kollab és a legjobb nyár dala. Úgyhogy nem kispályás mindegy, csak jelölés maradt, de semmit nem volna az érdemből. Jön Glorilla, Megan Thee Stallion kombója, és érkezik a nagy kedvencetek, a Wannabe, itt a 96.4 Biz FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Belépőddel Otis Mercit nyerhetsz. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
2: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
3: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig!
4: Mediterrán hangulat a Duna közelében. Találja meg új otthonát a 20. kerületben. Most ajándékgépesített konyhával. avicogroup.hu.
5: Indiai hetek a Pattájvok bárban. Állítsd össze kedvenc pattájod most mangó sütőtökös maszalás szósszal. Mellé válasz maszala patteát és édes befejezésként körtés guavás desszertet. Őszi ízek várnak ázsiai csavarral a Pattájban. Ne maradj le, mert a különleges indiai ízélmény csak limitált ideig elérhető.
6: Vállalati mobilitási megoldások, leasing vagy vásárlás helyett. Mondj igent a vállalati mobilitásra. Csökkentsd a költségeidet, mi segítünk. Avis Autókölcsönző.
0: Reklámot hallottak. 96.4. Bass FM. Hírek.
7: Cserélni kell a zöld rendszámokat. A mobil használatért büntethetnek. Ösztöndíjára kisgyermeknevelőknek jönnek a hírek Gál Ildikótól. Számos zöld rendszámot kell lecserélni november végéig, több mint 32 ezret. A jelzést két éve már csak a tisztán elektromos és a nulla emissziós környezetvédelmi osztályba sorolt járművek kaphatják meg. Az ügyintézés a kormányablakokban indítható. A korábban kiadott világos zöld táblákat is le kell venni az érintett plug-in hibrid kocsikról a november 30-i határidőig, különben a hatóság bevonhatja a táblát és az engedélyt is. A Digitális Magyarország ügynökség közlése szerint az üzemben tartók új rendszámot kérhetnek, vagy megtarthatják a régit is, csak már fehér táblán. Újabb hatósági razzia az utakon. A vezetés közben mobilozókat figyelik az egyenruhások a héten. A rendőrök egy összeurópai akció keretében azt is próbálják kiszűrni, ha például valaki üzenetet ír, képeket nézeget, a közösségi oldalakon barangol, vagy akár filmet néz a telefonján menet közben. Ilyenkor ugyanis sokkal nehezebb a vezetésre összpontosítani. Csak nem 2000 leendő kisgyermeknevelő kap ösztöndíjat. A Magyar Államkincstár pályázatára több mint 2200 jelentkezés érkezett, végül 1995 támogatói okiratot állítottak ki, a technikumi tanulók havi 59 000, az alapképzésben résztvevő hallgatók pedig havi 125 000 forintot kapnak. A támogatottak vállalták, hogy tanulmányaik befejezése után a bölcsődei ellátásban helyezkednek el. Az ösztöndíjprogram 5,6 milliárd forintos unió és magyar társfinanszírozású keretből valósul meg. Az aradi vértanúkra emlékezünk ma. 1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvédtisztjét. Arról, hogy mit üzenhet a történetük a ma emberének, Herman Robert történészt, a Magyar Történelmi Társulat elnökét kérdeztük.
8: A magyar szabadságharc nem csak a magyar nemzetnek, hanem, hogyha úgy tetszik, az összeurópai haladásnak az ügye volt. Az a küzdelem, amit folytattak, az az ügy, amit harcoltak, az a katonai vereség ellenére mégsem szenvedett vereséget, sőt, történeti szempontból győztesnek minősült az akkori aktuális győztesekkel szemben.
7: Ma is derült, szélcsendes, száraz idő várható, csak néhány felhő jelenik meg az égen. 24-25 fok körül alakul a hőmérséklet csúcsértéke. Holnap még sok napsütés vár ránk, de nyugat felől átmenetileg elszürkülhet az égbolt, kisebb csapadék nem kizárt. Többfelé megélénkül, a Dunántúl északi tájain megerősödik a légmozgás. A legmelegebb délutáni órákban 22-27 fokot mutathatnak a hőmérők. Csütörtökön egy hideg front vethet véget a kellemes őszi időnek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96.8 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Online is tudtok minket csavarni bárhonnan, bármikor, bassfm.hu. Megyünk tovább, érkezik a Meghalok Se albumról egy kiváló alkotás, VZ Rézműveskett,

96-i Bass FM Rap Hip Hop R&B érkezik egy ifjú hazai előadó, születési nevén Bakos Kristóf, művész nevén Moriones. A Tenebris című nagylemezén kapott szerepet a következő dal 2024. augusztusában. A további érdekesség, hogy a dal teljes egészében maga írta és hangszerelte. Érkezik Moriones, és az Ez az ára itt a kedvenc rádiótokban.

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop.
1: Már is mondom, hogy mivel megyünk tovább. Érkezik egy ifjú előadó, 2024 április 24-én droppolt maga a klip, az Official Lyrics videóval együtt összesen közelíti a 6 milliós megtekintést, és egyébként a videóklip Nagy-Britániában, egészen pontosan Londonban forgat. Érkezik Manuel, Need You, Puha. Itt a 96.4 Biz FM-en jó terápiás dal, már is mutatom, mi ez.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
2: Három tudósé az orvosi Nobel-díj. Ezernyi madarat figyeltek meg. Tovább apad a velencei tó. A mikrofonnál Gál Ildikó. Az optogenetika úttörői vehetik át az orvosi élettani Nobel-díjat idén. Három tudós kapja az elismerést. Ez a tudományterület lényegében fénykapcsolót ad a kutatóknak az idegsejtekhez. A bizottság szerint Peter Hegemann és Georg Nagel német, valamint Karl Deisseros amerikai kutató az idegtudomány új korszakának alapjait rakta le munkájával. A díjakat december 10-én adják majd át Stockholmban. A Nobel hét további kategóriájának nyerteseit a következő napokban teszik közzé. Az őszi munkák miatt gyakrabban találkozhatunk mezőgazdasági gépekkel az utakon. A rendőrség türelmet kér az autósoktól, hiszen ezek a járművek nélkülözhetetlen mezőgazdasági munkát végeznek. Ugyanakkor a munkagépek vezetőinek is több szabályra kell figyelniük, mondta Rádióknak Vad Róbert rendőr alezredes.
3: Fontos, hogy a vezető, mielőtt a géppel a telephelyről elindul, köteles a kormányberendezést, fékberendezést, légféket, a gumiabroncsokat és a kötelezően előírt világító és fényező berendezések működését ellenőrizni, és ennek teljes körülön ki kell terjedni a pótkocsira és a további gondatmányokra is. Mezőgazdasági gépet alkohol vagy tudatmódosító szerek hatás alatt vezetni tilos. Az itas vezetés még földúton vagy munkaterületen is súlyos balesethez vezethet.
2: Seregélyekből, darvakból és nyári ludakból látták a legtöbbet idehaza az Európai Madár Megfigyelő Napokon. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület csapata október első hétvégéjén csaknem 629 ezer példányt számolt össze, ezzel a harmadik helyet szerezve meg a nemzetközi mezőnyben. Hazánk két első helyezést is elért, nálunk volt a legtöbb helyszín, illetve résztvevő. A programba 28 ország megfigyelői kapcsolódtak be. 4 cm-re apadt a velencei tó. Az agárdi vízmérce ennyit mutatott, miközben a tó vízgyűjtőjére szeptemberben a sok évi átlag csupán harmada 17 mm csapadék hullott, és a következő napokban sem várható jelentős eső. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság közölte, a vízmérce értéke nem azonos a tó tényleges vízmélységével. A vízfelület jelenleg csak nem 13 négyzetkilométer, miközben a horgászok szerint az elmúlt hetekben kisebb halpusztulások is előfordultak. Pár nap maradt a vénasszonyok nyarából. Ma is derült, szélcsendes, száraz idő várható, csak néhány felhő jelenik meg az égen. 24-25 fok körül alakul a hőmérséklet csúcsértéke. Holnap még sok napsütés vár ránk, de nyugat felől átmenetileg elszürkülhet az égbolt, és néhol kisebb csapadék nem kizárt. Csütörtökön egy hideg front vethet véget a kellemes őszi időnek. Záporok, helyenként zivatarok előfordulhatnak. Péntekre jelentősen visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen Rap Hip Hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96 Base FM, Rap Hip Hop R&B, Facebookon és Instagramon is felelhetőek vagyunk, mind a két platformon Base FM Hungary név alatt. Érkezik a gyönyörű és szexi, lassan dívává fejlődő kisasszony, akit mondom Dél-Afrikában látta meg a napvilágot, a világon már egyre többen ismerik. Jön Tyler, Push to Start.

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok, a passzavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de le.

0: Pénzközlekedés.
1: Szuper napot mindenkinek, és dinamikus keddet. Árpi vagyok, már is mondom az infókat hozzá. Tart még a forgalom korlátozás a 13. kerületben, a Cserhalom utcában, illetőleg ennek környékén, valamint továbbra is tart még a félpályás lezárás a 8. kerületben, Józsefvárosban, a Kőris utcában. Mindkét infó jó jön a haladás során. Érkezik Ryan Castro, Capo, Gangsta és a La Villa. Itt a 96 Base FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 964 99 99.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop.
1: Általában Eminem nem szokott rosszul kezdeni, ez a következő dalnál sincsen másképp. A MAHA szavazás alapján is Magyarországon az első helyen droppolt, de rengeteg helyen dobogós vagy első hely. Ezen kívül egyébként Kanadában háromszoros platinát ért el, a braziloknál szintén háromszorosat, illetőleg a lengyeleknél is kétszeres platinát érkezik. A Death of Slim Shady albumról Eminem és a Houdini. Már is mutatom, hogy miről van szó.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Beast FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
3: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165.000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
4: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Beast FM. Hírek.
5: Új lehetőség a megváltozott munkaképességűeknek. Öregedő autók járják az utakat, bomba került elő Vecsésen. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Jövőre 31 ezer megváltozott munkaképességű ember kap segítséget. A kormány 82 milliárd forintot biztosít a foglalkoztatásukra. Országszerte több mint 1200 telephelyen, több mint 3500 akkreditált munkáltatónál teszi lehetővé a forrást. A programmal párhuzamosan felülvizsgálják a támogatási rendszert is, hogy az rugalmasabb legyen, nagyobb hangsúlyt helyezve a készségfejlesztésre, képzésre és átképzésre. Minden hatodik járművel gond van. A Közlekedés Tudományi és Építésügyi Minőség Ellenőrző Intézet és a kormányhivatalok szeptemberi ellenőrzésén vizsgált csaknem 700 személyautó 85%-a, a könnyű tehergépjárművek 88%, a 3,5 tonna feletti teherautók 88%-a felelt meg az előírásoknak. A kifogásolható járművek közül nagyjából 80-at műszaki vizsgálatra, 50-et pedig időszakos műszaki vizsgára küldtek, mert a károsanyag kibocsátásuk többszörös meghaladta a határértéket. A kocsik átlag életkora meghaladta 16 évet. Idén is fokozottan ellenőrzik a jótállási szabályok betartását a fogyasztóvédők. A kormányhivatalok egyebek mellett azt vizsgálják, hogy a kereskedők szabályosan állítják-e ki a jótállási jegyeket, és megfelelő tájékoztatást adnak-e a vásárlóknak a jogaikról. A tapasztalatokról Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
6: Három fő területre fókuszál a fogyasztóvédelmi hatóság a jótállás tekintetében: a tartós fogyasztási cikkek, a javító karbantartó szolgálat, valamint az újonnan épített lakások és lakóépületek kötelező jótállására.
5: Több mint 60 ezeren voltak kíváncsiak az új kötetekre. Ennyien látogattak ki a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra. Most először a Hungexpon tartották a rendezvényt. A könyvek mellett csaknem 200 program várta az érdeklődőket. Második világháborús német romboló bombára bukkantak Vecsés külterületén. A 250 kilós szerkezetet egy építkezésnél találták. Ugyanitt előkerült egy szintén német 50 kilogrammos bomba is. Az eszközöket óvatosan kiemelték, és a honvédség központi gyűjtőhelyére szállították, ahol megsemmisítik azokat. Ma is derült, szélcsendes, száraz idő várható, csak néhány felhő jelenik meg az égen. 24-25 fok körül alakul a hőmérséklet csúcsértéke. Holnap még sok napsütés vár ránk, de nyugat felől átmenetileg elszürkülhet az égbolt, kisebb csapadék nem kizárt. Többfelé megélénkül, a Dunántúl északi tájain megerősödik a légmozgás. A legmelegebb délutáni órákban 22-27 fokot mutathatnak a hőmérők. Csütörtökön egy hideg front vethet véget a kellemes őszi időnek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.
8: Damn, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, szuperkeddet mindenkinek. A mikrofonnál Erpi, egy picit lassulni fogunk, bár rendkívül jó hangzású dal fog következni. Jön nálunk Azaria és az Okari itt a 96 Bass FM-en. Hát akkor nézzük.

96 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B a 2024-es We Don't Trust You albumon látott napvilágot. Metro Boomin, Future, Travis Scott és Playboi Carti közös dala, hangzását nézve hipnotikus trap és egy sötét hangzás ellenben annál jobb.

Így jó, mondja a következő előadó, az egyik olyan korai dal, amivel viszonylag nagy nevet szerzett magának, jön Kákevin. Így jó, itt a Bass FM-en.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B. Érkezik egy crossover feat, ami 2004-ben a Collision Course című mashup album vezető kislemezeként jelent meg. Grammy díjat 2006-ban húzott be, elnyerte a legjobb rap ének együttműködésére járó díjat, ami nagyon nagy szám, és egyébként rengeteg milliót adtak el. Jön Jay-Z, Linkin Park, Numb Encore. Én már velük búcsúzom, holnap Tali, a mikrofon.

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: Megyünk tovább egy nagyon tehetséges előadó hölggyel. A most következő dalnak nagyjából 1 millió per hó a hallgatottsága, nyilván ez folyamatosan növekszik. Az eredeti dal, amiről mintázott, illetőleg amit interpretált, az a Hit 'em Up Style Oops Blue Contralto, ami a 2000-es évek egyik gigaslágere volt, úgyhogy Shenseea biztosra ment, a tutiba próbált beülni. Érkezik tőle a Boss Up, itt a 96.4.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: 10 000-vel cserélik a zöld rendszámokat. Újabb razzia az utakon, támogatják a kisgyermeknevelőket. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Számos zöld rendszámot kell lecserélni november végéig, több mint 32 000-et. A jelzést 2 éve már csak a tisztán elektromos és a nulla emissziós környezetvédelmi osztályba sorolt járművek kaphatják meg. Az ügyintézés a kormány ablakokban indítható. A korábban kiadott világos zöld táblákat is le kell venni az érintett plug-in hibrid kocsikról a november 30-i határidőig, különben a hatóság bevonhatja a táblát és az engedélyt is. A Digitális Magyarország ügynökség közlése szerint az üzemben tartók új rendszámot kérhetnek, vagy megtarthatják a régit is, csak már fehér táblán. Újabb hatósági razzia az utakon. A vezetés közben mobilozókat figyelik az egyenruhások a héten. A rendőrök egy összeurópai akció keretében azt is próbálják kiszűrni, ha például valaki üzenetet ír, képeket nézeget, a közösségi oldalakon barangol, vagy akár filmet néz a telefonján menet közben. Ilyenkor ugyanis sokkal nehezebb a vezetésre összpontosítani. Csak nem 2000 leendő kisgyermeknevelő kap ösztöndíjat. A Magyar Államkincstár pályázatára több mint 2200 jelentkezés érkezett, végül 1995 támogatói okiratot állítottak ki, a technikumi tanulók havi 59 000, az alapképzésben résztvevő hallgatók pedig havi 125 000 forintot kapnak. A támogatottak vállalták, hogy tanulmányaik befejezése után a bölcsődei ellátásban helyezkednek el. Az ösztöndíjprogram 5,6 milliárd forintos unió és magyar társfinanszírozású keretből valósul meg. Az aradi vértanúkra emlékezünk ma. 1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvédtisztjét. Arról, hogy mit üzenhet a történetük a ma emberének, Herman Robert történészt, a Magyar Történelmi Társulat elnökét kérdeztük.
2: A magyar szabadságharc nem csak a magyar nemzetnek, hanem úgy tetszik, az összeurópai haladásnak az ügye volt. Az a küzdelem, amit folytattak, az az ügy, amit harcoltak, az a katonai vereség ellenére mégsem szenvedett vereséget, sőt, történeti szempontból győztesnek minősült az akkori aktuális győztesekkel szemben.
1: Ma is derült, szélcsendes, száraz idő várható, csak néhány felhő jelenik meg az égen. 24-25 fok körül alakul a hőmérséklet csúcsértéke. Holnap még sok napsütés vár ránk, de nyugat felől átmenetileg elszürkülhet az égbolt, kisebb csapadék nem kizárt. Többfelé megélénkül, a Dunántúl északi tájain megerősödik a légmozgás. A legmelegebb délutáni órákban 22-27 fokot mutathatnak a hőmérők. Csütörtökön egy hideg front vethet véget a kellemes őszi időnek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.4 Bész FM, Rap Hip Hop R&B. Hát hello mindenkinek, én Faragó Janka vagyok, és remélem, hogy felkészültetek erre a kedre, de hogyha nem, az sem gond, hiszen itt mi mindent megteszünk a Bészen azért, hogy eltaláljuk a hangulatotokat. Egyébként nagyon élvezem még ezeket a napsütéses, őszi délelőttöket, közben pedig már azért jöhetnek a réteges cuccok. Itt a 96.4 Bész FM-en, a Weekenddel és Playboy Kártival megyünk rá, hogy time lesz.

0: bán.
1: 96.4 Bész FM, Repivel Per & Babe, hogyha netán a diéta közepén kíváncsiak vagytok arra a null kalóriás cuccra, ami édes és nem hízdal, akkor itt van 50 Cent és a Candy Shop.

0: Oh, that them niggas go right there.
1: Dog, hand me that thing. What's up now, nigga?
2: 96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, egyetlen egy országot sem hasonlíthatnám a helyet, amit Dash és Young Fej megalkotott. Itt a 96.1 Bass FM-en az Omámában.

96.4 BSFM, Rap Hip Hop R&B, előbb vagy utóbb, de általában minden ember életében bekopogtatnak a mélypontok. És hogyha esetleg most abban vagytok, hogy úgy érzitek, a feneketek már a föld alá is besüllyedt volna, akkor jusson eszetekbe a Weekend és ez a Covid robbantó dala, ami út volt a szabadság felé. Blinding Lights!

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop,
1: a következő 60 perc vagyétek, úgyhogy rátok szabva a legéresebb olló Dash, Young Fly és Azzy, akik tényleg szabás, mint a bakpak.
2: Nézd, mit tettem az asztalra, ma csak a gadgetet, egy igazi angyalka. Ez Budapesten pedig Atlanta, és itt a money van a bakpakba.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Érkezik egy olyan előadó, akinél az egyediség nem kérdőjel, ő MC Gőz, és azon gondolkoztam, hogy mennyire izgi evolúciója van ennek is, hogy mondjuk kisiskoláskorban, amikor valaki egy kicsit furcsább, valamiben különbözik a többiektől, akkor gyakran céltáblává válik, aztán később pedig a sok ugyanolyan ember között mekkora előny is az, amikor valaki egy olyan dalt ritjent,

96.4 Bész FM, Rap Hip Hop R&B, mindenki előtt le a kalapul, aki az érzelmei ellenére tud észből döntéseket hozni, mindenki másnak pedig ott van Manuel és a 4U.

96 egy Bész FM, Refipe R&B. Itt egy élő bizonyíték dalformájában arra, hogy mennyire keszekuszák tudnak lenni az érzelmi szálak. És hogy a szövésben gondolkozunk, akkor szerintem egy jó pár szezon téli gardobját össze lehetne belőle tenni. Érkezik a BSV Nagybogi és az Always Be Mine.

96.4 Bass FM, Refével per MB. Ez a dal 2015-ben érkezett, és már a klipje is egy kisebb verseny volt a két srác között, hogy ki tud nagyobb életet villantani a másiknál, Chris Brown és Tyga. Ahhoz képest pedig az EO elég rövid, de annál nagyobb karriert futott be, úgyhogy most mi is megvillantjuk itt a kedvenc rádiótokban, hogy EO!

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: Miért várnátok egy talán jobb zenére másik rádiókban, amikor itt a BSFM berobban BZ és részműves azzal, hogy várj meg?
2: Állj meg, esélyes kérlek, várj meg, ne jársz az eszedet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Elektromos fűtőpanel.
4: Igen, nordart.hu.
3: Gyors és ingyenes kiszállítás.
4: Igen, nordart.hu.
3: 5 év csere garancia.
4: Igen, nordart.hu.
3: Rendeljünk.
4: Igen, nordart.hu.
5: Belépőddel Ót is Mercit nyerhet. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
6: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
7: Autódaru, Kosvéber!
8: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósweber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósweber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósweber Kft. Magasban a legjobb.
9: Mediterrán hangulat a Duna közelében. Találja meg új otthonát a 20. kerületben. Most ajándékgépesített konyhával. avicogroup.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: Ladies!

0: 96.4 Bassz FM, Repével per MB, Belánó érkező dalához nem kell koronát viselni, elég, hogyha úgy vonulsz be valahova, mint hogyha legalábbis tiéd lenne az egész hely. Ezt tanuljuk, és akkor hol kezdjük? Nem az a betűnél, azért azt elárulom, itt a sztárboy.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

96.1 BSFM Repében Perembi. Tegnap végignéztem a magyar-ukrán meccset, és megértem, mert hogy nyertünk. Annó pedig az itt és Dest is meginspirálta a fotballvilágot.

FM 96.4 Beast FM. You know the body of God.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, ez nem az a zene, ami szépen bekopogtat, majd megkérdezi, hogy zavarhat-e egy kicsit, hanem inkább az a kilincsvívős, és azért valljuk benne, nem egyszer mentett már ki az önbizalom hiányból. Travis Scott és a 4x4.

felemelem, ha kell, ha nem, ha jó, ha nem, ha hó, ha nem.

0: 96.1 BSFM, Rap Hip Hop R&B, csak úgy nem tudom eléggé kielvezni. Szerintem a mostani napsütést pedig jó lenne, hogyha mint egy kis napelem tárolnánk ezeket a nagyon-nagyon szép órákat. Gyertek rá a következőre, itt lesz az Omama.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
3: Benzingőzajongók! Október 10 Neon Nights! Start délután 3-kor! Október 11 Monster World Drift Day! Start 10-kor! Helyszín Tököli repülőtér! Két nap, két esemény, egy brutális évzáró hétvége! Ki volt már az Aura Bay-ben? Budapest legújabb fényparkjában!
4: Én? Letúj profilkép!
3: Az Óbudai szigeten?
4: Igen, van bel- és kültéri része is! Imádtam!
3: AuraBay.hu
5: Vállalati mobilitási megoldások, leasing vagy vásárlás helyett. Mondj igent a vállalati mobilitásra! Csökkentsd a költségeidet, mi segítünk. Avis Autó kölcsönző.
6: Belépőddel Otis Mercit nyerhet. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
7: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros. Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12

96.1 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, Post Malone és 21 Savage hozzá el azt az érzést, amit gyerekkorunkban nem így képzelünk, tiniként sem, és aztán felnőttként szépen lássik a tantusz, hogy mivel jár az, amikor valaki rockstar.

rám, ha bántani foglak. De szeretni nem tudok, igazán emlékszem, neked is mondtam. De tudod, hogy tetszel, gyere újra egy szexel. Meleg a jacuzzi, forró a tested is, ami kell, vedd el. A

0: 96.4 Bírsz a FM, Rap Hibák, R&B, Bajorex, és a Slep úgy lett boomer ezzel a dallal, hogy amúgy nem teltem el sok év, csak azóta már betiltották az Ágoszt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen Rap Hip Hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

94 BFM, Rap, Hip Hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben, a menőbbnél menőbb beateket pörgetem. Hazai vizeken megyünk tovább, érkeznek a hősök, Digo, Sziszka Finucci, Tékid, SM, Subbasemancer és Brush. Ez a Szófel 3, a Vissen. Szófel!

96.4. Rap, hip-hop.

96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Hogyha szeretnétek dalt kérni vagy üzenni, azt a 0620-964-9999-es telefon, Viber, SMS számunkon tudjátok megtenni. Zolinak pörög a Dörő Slim Shady, Eminemtől, úgyhogy hangod fel a 96.4 BFM-en.

0: szólj a tesóknak. 96.4 BFM Rap.
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: 96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Burna Boy, ha akart volna, se tudna pihenni. Folyamatosan kapja a menőbbnél menőbb felkéréseket. Október végén Párizsban fog zenélni egy halftime show keretein belül. Érkezik tőle a City Boys a 96.4 Bass FM-en.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna uck me, you understand?

96.4 Beast FM, rap, hip-hop, R&B. Az a hír járja, hogy a 2027-es Super Bowl halftime show kapcsán felmerült Jay-Z neve is. Szerintem ez nagyon szuper lenne, én imádom a munkásságát. Itt van például a Kanye West-tel közös In Paris, amit pörgetek is a 96.4-en.

0: hajtja, leszakadt a pajta, nem mindolj, grindolj, tekerj egyet rajta.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

fog a nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van, anyu mörcse. Nincs a caption, de falu bölcse, engedd az egódnak, hadd völcse. Szarok én az off-fightra.

0: ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani és csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek az ottani héznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani héz. Biztos finomabb az ottani héz.
1: Magyarország egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. 96.4 Bass FM.

96.4 BSFM, Rap, Hip Hop, R&B. Azt kérdezgetik az emberek, hogy hova tűnt Szent Rözzi. Pár hónapja megosztotta a rajongóival, hogy új zenével készül, de nem annyira újjal, mert visszatér a brit gyökereihez. De a stúdiózás közben vállal azért fellépéseket is, novemberben

96.4 Beast FM, Rap, Hip Hop, R&B, Doja Cat és Laro elvarázsolták a közönséget. Múlt héten Detroitban és Chicagóban léptek fel, Doja Cat világkörüli turnéja keretein belül. Sok fellépés van még előttük, egészen december 1-ig úton lesznek. Érkezik most Doja Cat, ez tőle az Agora Hills, a 96.4

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Azonnal folytatjuk egy dancehall zenével, ami nem más, mint Shinsa a Bossa trackje. Itt a 96.4-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Indiai hetek a Pad Thai Wokbárban. Állítsd össze kedvenc Pad Thaiod most mangós sütőtökös maszalás szósszal. Mellé válasz maszala pad teát és édes befejezésként körtés guavás desszertet. Őszi ízek várnak ázsiai csavarral a Pad Thaiban. Ne maradj le, mert a különleges indiai ízélmény csak limitált ideig elérhető.
3: Elektromos fűtőpanel.
4: Igen, nordart.hu.
3: Gyors és ingyenes kiszállítás.
4: Igen, nordart.hu.
3: 5 év csere garancia.
4: Igen, nordart.hu.
3: Rendeljünk.
4: Igen, nordart.hu.
5: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
6: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

94 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben, a menőbbnél menőbb biteket pörgetem. Érkezik most Tideni, ez tőle a Wow, a Bass-en.

96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Eminem nagy képregény rajongó, gyűjti is a különleges darabokat, sőt, saját merch-el fog megjelenni New Yorkban az október 8 és 11 között megrendezésre kerülő Comic-Conon. Pörög tőle a Sing for the Moment a 96.4 BFM-en.

0: keep me down.
1: Bész közlekedés.
2: 94 Bész FM, Rap Hip Hop, R&B. Torlódás van a Karolina úton, a 11. kerületben, a Nagyszőlős utca környékén, úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat, és mindenkinek sok-sok kitartást kívánok, aki éppen dugóban ül. Érkezik Dash és Young Fly, ez az Ómamma, a Bészen.
1: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B. Hatalmas örömmel tölt el, hogy ilyen zenéket játszhatunk a rádióban, mint például Juice WRLD-től a Lucid Dreams. Szerintem ez egy mestermű, és mindig rá emlékezünk, amikor játszom nektek. Pörög a track a 96.4 Bass FM-en.

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: Azonnal folytatjuk, a következő órában is hozom majd a menőbbnél menőbb beateket. Az óraindító például Dash-től a Winnie Pooh lesz. Itt a 96.4-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Beast FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
3: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
4: Ki volt már az Aura Bay-ben, Budapest legújabb fényparkjában?
5: Halló? Én, Letúj profilkép.
4: Az Óbudai szigeten?
5: Igen, van bel- és kültéri része is. Imádtam.
4: Aurabay.hu.
6: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

96.4 BSFM, Rap Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Megrázzuk, ez Bossman Dillótól a Shake the Rest, a 96.4-en.

minden alkalom, hogy honnan jöttem és hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment meg ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt, yeah. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz, tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

0: Nehéz közlekedés.
1: 94 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. A 6. kerületben lassú a haladás a Teréz körúton, az Oktogon környékén, úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat. Ez a Csavargó, Kál Kevintől és Elle Juniortól a Bass-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

Ibiza FM, rap, hip-hop, R&B. Kendrick Lamar 16 évesen kapta meg az első szerződését. Bement a kiadóhoz, és a tulajdonos 2 órán keresztül freestyloztatta őt, mert nem hitte el, hogy ennyire zseniálisan tehetséges. Pörögjön tőle a peek-a-boo, itt a 96.4-en.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Én Bride Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben, de most el kell, hogy köszönjek, mert Revolution átveszi a stúdiót. A Schwindlerrel indít, úgyhogy érkezik vele Pifu és Marics Peti is. Itt a Bizen.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Indiai hetek a Pad Thai Wok bárban. Állítsd össze kedvenc pad thaiod most mangós sütőtökös maszalás szósszal. Mellé válasz maszala pad teát és édes befejezésként körtés guavás desszertet. Őszi ízek várnak ázsiai csavarral a Pad Thaiban. Ne maradj le, mert a különleges indiai ízélmény csak limitált ideig elérhető.
3: Belépőddel ót és mercit nyerhet. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
4: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros. Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
5: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kinto tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Ladies and gentlemen,

0: ilyen egy svindler.
1: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Üdvözlet mindenkinek, gyertek velem egészen este 10-ig. Tudtok üzenni telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-964-9999-es telefonszámon. Dolce Cattel indulunk tőle is, Agora Hit című dalával.

0: Magyarország egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. 96.4 Bass FM.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Pénzközlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárás a 13. kerületben, méghozzá a Dévai utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább Jude Law-val. Tőle is szóljon Sötét című dala, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.1 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620-96-4-99-99.
2: Ez a gép hang alapján dolgozik, felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat, hibátlanul működik, a legkisebb

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Outkasték Miss Jackson című ikonikus dala után gurulunk is tovább magyar vizeken. Érkezik a folytatásban a Bruno és Spike formációból Bruno, tőle is szóljon Ördög Nórika című dala, itt a kedvenc rádiótokban a Bészen.
1: Csoki bannak itkat, megmutatom itt kap, velem együtt izzad, megy az idő tiktak, pikpak, elintézem amit kell, nekem fiaszta az élet.

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip hop.
1: Én pedig Revolution vagyok. Már is gurulunk tovább egy jó kis fenékrázós dallal, amit Dash és Young Fly rakott össze, aminek a címe Oh Mama. Már mutatom is, mivel megyünk tovább.
2: Oh Mama, kicsi Copacabana, gyere bújj hozzám. Ég a teste, hogy táncot jár. Szép a lelke, de a szíve úgy fáj.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Beats FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Benzingőzajongók, október 10 Neon Nights, start délután 3-kor. Október 11 Monster World Drift Day, start 10-kor. Helyszín Tököli repülőtér. Két nap, két esemény, egy brutális évzáró hétvége.
4: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön maga biztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
5: Autódarú, Kósvéber!
6: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
7: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak

0: money on my mind, we gon' run it up.
1: Pénzközlekedés.
2: Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz a 13. kerületben, méghozzá a Lendvai utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább BSV-kkel és By Alex-el. Közös daluk pedig most szól itt a kedvenc rádiótokban a 964 Bass FM-en. Ez a Lidokain.
1: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

hallgatni a 96.4 Bass FM. Rap. Hip-hop. És R&B. Your smile, 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.

0: Oh, that them niggas go right there.
1: Dog, hand me that thing. What's up now, nigga?
2: 96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, Jude Law-val megyünk tovább, tőle is kellő melankóliával ellátott dallal érkezik, Ha meghalok című slágere, itt a kedvenc rádiótokban.

96.1 BSFM Rap Hip Hop R&B, Tupac és Big Sky ikonikus dala, az All Eyes On Me után pedig Pogány indulóval megyünk tovább, tőle is szóljon Gyönyör című slágere, itt a kedvenc rádiótokban a BSFM-en, ne gyerünk!

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Én pedig Revolution vagyok. Már is gurulunk tovább egy kicsi lányjal, egy végtelen nagy tehetséggel. Őt úgy hívják, hogy Tyla. Először Water című dalával ismerhettük meg, de most itt van még egy kiváló sláger tőle, aminek a címe Push to Start. Ezzel megyünk tovább a kedvenc rádiótokban. A 96.4 Biz FM-en már is mutatom.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12.

Mit rólam beszélnek bolondság? Elhitted, mikor az hazudtál? Hogy? A pénz a

96.1 BSFM Rap Hip Hop R&B, egy igazi hip hop klasszikussal megyünk tovább Boti kérésére. Jön Dr. Dre, Snoop Dogg és Nate Dogg, ez pedig a The Next Episode itt a kedvenc rádiótokban.

Az igazi rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Bass FM.

96.1 Beast FM, Rap Hip Hop R&B, Tídeni Ha Elmegyek című slágere után Fred Again-nel és Skeptával megyünk tovább, Szóljon Victory Lab című közös kollabjuk itt a Beast FM-en, nagy erőnk!

0: kategóriák ezeken túlmutató.
1: Citromeggel
2: 96.4
1: Beast FM.
2: Rap, hip-hop. Én pedig Revolution vagyok már, és gurulunk tovább, és a következő órát kiváló magyar dallal folytatjuk. Érkezik Dash-től Winnie Pooh című slágere itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Beast FM-en. Már mutatom.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.1 Bass FM, Happy Pop R&B. Gurulunk is tovább, gyertek velem egészen este 10-ig. Jó kis fenékrázósra veszük a figurát Drake Nokia című slágere után. Jön Nati Natasha, Nando Boom és D-Mello Flow és Dembo című dalok itt a kedvenc rádiótokban. A 96.1 Bass FM-en ezzel megyünk tovább.

94 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok, gurulunk is tovább, és szerencsére jó pár előadó úgy gondolja, hogy minket tisztel meg, illetve a mi hallgatóinkat tiszteli meg, hogy legújabb dalát elhozza nekünk, és mi mutassuk be itt a BSFM-en. Na a következő pontosan egy ilyen volt, érkezett hozzánk Curtis és Széles Iza, és megmutatták akkoriban ezt a dalukat, jön Utolsó falat című daluk itt a BSFM-en.

0: 94 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gurulunk is tovább Kidding Dead Wrong című slágere után. Egy ifjú magyar tehetséggel jön Belano, tőle is szóljon Starboy című dala itt a kedvenc rádiótokban.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

96.1 Beast FM Rap Hip Hop R&B Zárumára Revolution munkatára Téden is szeretsz a című slágerével. Őt fogja követni a jó öreg Ice Cube és a sort zárják BSV-k. Ezekkel az előadókkal és dalaikkal búcsúzom. Találkozunk holnap este 6-kor itt a kedvenc rádiótokban a Beast FM-en.

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: Én pedig Revolution vagyok. Már is gurulunk tovább egy nagyon szuper feldolgozással. Blue Country eredeti slágerét a Hidomab Style dolgozta fel a gyönyörű Shensia, és megalkotta a következő dalát, aminek a címe Bossap. Figyeljetek csak, ezzel megyünk már is tovább.

0: mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint vad Bill Hickok. Piti bandita, mint a whisky csempész. Krúg, sose tudod, hogy ki van vele. Az a Tesla, mint a kö.

0: FM.
1: Yeah. A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakobtatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben. Minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénze meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a szám, hogy csak koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

0: bizfm.hu.
1: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: szám.
1: Ez egy kerületi klasszikus.
2: Bro, vágod. Ez a 96.4. Beast FM. Rap. Hip-hop. R&B.

96.4. Bass FM.

0: az arcomra, aha.
1: Nagy a seggel, a haja barna, szét van varva, én adom, ő is adja.
0: Gyere, ülj rá az arcomra, aha.